Az adatai szerint a folyó vízszintje drasztikusan lecsökkent, és egészen 89 cm-ig apadt. A szárazság azonban nem csak a fővárost érinti, hiszen a Duna több szakaszon is negatív értékeket regisztráltak. Ercsinél és Dunaújvárosnál mínusz 18, míg Dunaföldvárnál mínusz 132 cm-t mutattak a műszerek. A szilt egyre gyakori felbukkanása komoly intőjel. A fővárosi vízművek már korábban felhívta a figyelmet arra, hogy a szikra egyre gyakori megjelenése aggodalomra ad okot. Mindez ugyanis kézzel foghatóan mutatja a globális felmelegedés környezetünkre gyakorolt egyre súlyosabb hatásait. Elkészült a fővárosi PNG rendszer, amely lehetővé teszi, hogy gyorsan, érintésmentesen, egyetlen mozdulattal vegyünk vonaljegyet. A hazai jegyvásárlási lehetőség azonban még nem olyan kiforrott, mint a londoni, amelynél a használható járművek száma is sokkal nagyobb, és a fizetéseknél is alkalmaznak egy okos megoldást. A budapesti PNG rendszer a londoni mintát követve érintésmentes, gyors jegyvásárlást tesz lehetővé a tömegközlekedéshez. Londonhoz képest még hiányzik több fejlett funkció, például a költési ársapka, amely automatikusan bérletszerűen korlátozza a kiadásokat. A BKK újításának lényege, hogy sokkal gyorsabban lehet hozzájutni a szükséges jegyekhez, és ehhez nem kell semmilyen alkalmazást letönteni. Két fővárosi üzletének bezárása mellett döntött közben a Tesco. A hírek szerint a brit hipermarketlánc Újpesten, a Garam utcában, illetve a 9. kerületben a Soroksári úton működő egységei szűnnek meg végleg. A vállalat sajtóosztálya megerősítette az információt, és közölte, a döntés hátterében az áll, hogy az áruházak hosszú távon nem voltak gazdaságosan fenntarthatók. Ennek fő oka a kedvezőtlen elhelyezkedés volt, mivel a közvetlen lakókörnyezet hiánya korlátozta a vásárlási forgalmat. Hangsúlyozták, hogy ezek egyedi esetek és más üzletek nem érintenek. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: CrossGPS.
2: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Regionális hírek.
3: 2026. május 1-e van, péntek, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Új sportterek születnek Óbudán, robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen, lakástűzből mentettek ki egy tacskót és egy nyuszit Budapesten. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Nem csak a konditermekben lehet formába lendülni, Óbudán most épp a szabad ég alatt kap új lendületet a mozgás, komoly sportfejlesztések indultak, a harmadik kerületben megújul a Csobánka téri gördeszkapálya és új futókör épül Békásmegyeren. A cél pedig az, hogy a környéken élők korszerűbb, biztonságosabb és hosszú távon is jól használható közösségi tereket kapjanak. A Békásmegyeri Skate Park, sokak által csak Békás City néven ismert pálya, már régóta népszerű, ugyanakkor az állapota az utóbbi időben jelentősen leromlott. Most viszont valódi megújulást jön, amint egy 555 négyzetméteres terület nem csak javítást kap, hanem teljes körű felújításon esik át. A beruházásra egyébként az önkormányzata az Országos Görpark programból közel 55 millió forint támogatást nyert, amit ugyanekkor a saját forrással egészítettek ki. Ez már olyan keret, amiből érdemi minőségi fejlesztést lehet megvalósítani, nem csak kozmetikázást. Közben pedig egy másik sokak számára fontos beruházás is elindult. Új futókör épül a Békásmegyer Duna felőli oldalán a Gyűrű utca környékén. A pálya 600 méter hosszú lesz, korszerű ízület kímélő rekordtán burkolattal. A tervek szerint nem csak kocogásra lesz alkalmas, hanem kialakítanak egy 100 méteres sprint szakaszt is, így azok is jól használhatják majd, akik célzottabb edzést végeznek. A biztonságra is figyelnek, a pálya mellett ugyanis akadálymentes sáv, kerékpártámaszok és napelemes világítás segíti majd a használatot. A fejlesztés külön érdekessége, hogy a környezetre is figyelnek, esőkerteket is kialakítanak, amelyek a csapadékvizet természetes módon vezetik el és szikkasztják el, vagyis a beruházás nem csak sport, hanem környezeti szempontból is tudatos. Mindeközben a Kabar utcai sportpálya környéke is megújul, már több mint 50 új fát ültettek el, és hamarosan az építési munkák is folytatódnak. A cél egyértelmű, olyan közösségi terek létrehozása, ahol nem csak sportolni lehet, hanem találkozni, kikapcsolódni is. És ha minden a tervek szerint halad, akkor Óbudán hamarosan tényleg lesz hova kimenni egy kicsit mozogni, nem csak mondani. Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András Kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgás koordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak, hiszen az ilyen terápiák sokszor jelentős anyagi terhet jelentenek. Az egyetem vezetése szerint ezzel egy régi hiányt pótoltak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban. Átfogó fejlesztés előtt áll a főváros éjszakai közösségi közlekedése. A tervekhez a lakosság véleményét várják. A Budapesti Közlekedési Központ újabb társadalmi egyeztetést indított az éjszakai járathálózat bővítéséről és átalakításáról. A cél egy olyan rendszer kialakítása, amely jobban hasonlít a nappali közlekedéshez, egyszerűbb és kiszámíthatóbb, miközben nagyobb területet fed le. A fejlesztés részeként új éjszakai járatok indulhatnak, több vonal módosulhat, valamint bővülhet az éjjel-nappal közlekedő járatok köre is. A tervek szerint a kiemelt útvonalakon legfeljebb 30 perces követési idővel közlekednének a járatok, ami jelentős sűrítést jelent a jelenlegi rendszerhez képest. A javaslatok között szerepel például a 9-es autóbusz teljes útvonalon történő éjjel-nappali közlekedése, valamint új közvetlen kapcsolatok kialakítása többek között Budafok, Rákospalota, Zugló és a belváros között. Több külső kerület, például Rákoskert, Rákoscsaba vagy Pécel elérhetősége is javulhat az éjszakai órákban. A koncepció része az is, hogy egyes eddig éjszaka nem érintett területek is bekapcsolódhatnak a hálózatba, valamint bővülhet az igényvezérelt járatok köre. Emellett a hétvégi késő esti közlekedést is a meghosszabbított metró üzemhez igazítanák. A végleges hálózat a beérkezett vélemények alapján alakul ki, és várhatóan 2026. júliusában léphet életbe. Mi lenne, ha orvoshoz nem csak akkor mennénk, amikor már baj van? Gödöllőn most pont ezt próbálják új alapokra helyezni. Új egészségügyi mintaprogram indult a gödöllői járásban. Egy olyan rendszer jött létre, amely nem csak a betegségek kezelésére, hanem a megelőzésére is nagy hangsúlyt helyez. A fejlesztés középpontja a megújult gödöllői Semmelweis Egészségközpont, amely immár a Semmelweis Egyetem fenntartásában működik. A változás nem csak látványos, hanem számokban is mérhető. A szakellátás heti szinten több mint 100 szakorvosi órával bővült, ami körülbelül 20%-os kapacitás növekedést jelent. Emellett korszerű diagnosztikai eszközök érkeztek, új röntgenek, ultrahangkészülékek és fogászati panoráma röntgen is segíti a gyorsabb és pontosabb vizsgálatokat. A fejlesztés egyik kulcseleme a megelőzés, új prevenciós program indult rendszeres szűrővizsgálatokkal és egészségmegőrző szolgáltatásokkal. Még sportorvosi rendelés is elérhetővé vált, ami azt jelzi, hogy nem csak a gyógyítás, hanem az aktív egészséges életmód támogatása is cél. Közben maga az intézmény is teljesen megújult, korszerűbbek lettek a rendelők és a várók, a gyermekellátás pedig kifejezetten barátságos környezetet kapott, még játszótér is épült, hogy a legkisebbeknek se legyen stressz egy orvos látogatása. A cél egy olyan integrált rendszer, amely hosszú távon is működőképes, ahol az egészségügy nem csak tüzet old, hanem segít megelőzni a problémákat. Hogyha a modell beválik, akkor más térségekben is követhetik, és akkor ez a mostani fejlesztés könnyen egy új iránykezdete lehet a hazai egészségügyben. Lakástűzből mentettek ki egy tacskót és egy nyuszit Budapesten, a mentők oxigént adtak nekik. A napokban lakástűz volt Budapesten, a tűzoltók egy füstmérgezést szenvedett nőt, valamint egy nyuszit és egy kiskutyát is kimentettek az épületből, írja az Országos Mentőszolgálat a Facebook oldalán. A helyszínre érkezett mentősök ellátták a nőt, és a négylábú betegről sem feledkeztek meg, mint írták, a rémült kutya és a nyuszi a mentők gondoskodásának és az oxigénterápiának köszönhetően, hamarosan megnyugodott, állapotuk pedig gyorsan rendeződött. Miután minden érintett állapotát stabilizálták, kórházba szállították a nőt. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja. A világ Budapest nézet utána átterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti, ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták. Idén ismét a 100 éves házaké lesz a főszerep a város kedvenc építészeti kulturális fesztiválján, a Budapest 100-on. A május 9-10-i hétvégén 40 épületbe juthatunk majd be, ezek közül gyűjtött össze néhányat a Világ Budapest. Hosszú évek után térnek vissza a szervezők az alapkoncepcióhoz, de ennek megvan a maga prózai oka, most jutottak el ismét oda, hogy elegendő mennyiségű 100 éves ház legyen a szelekcióban. Az első világháború után indult útjára a lakásépítési hullám, amely amellett, hogy a lakás inségre adott választ, már reagált a megváltozott igényekre és a technológia fejlődésére is. Ebből az időszakból számtalan bérház és villa, valamint különféle intézmények nyitják meg kapuikat a májusi hétvégén, de az épületbejárások mellett a nyitott házak lakóközössége számtalan programmal is készül. Láthatjuk például a Pápa utcai zsinagóga és holokauszt emlékközpontot. Kihagyhatatlan helyszín a Keleties Páva utcai zsinagóga, amelynek világos kék belső teréről viszonylag sokszor láthatunk fotókat a közösségi médiában. Az épületet zsinagóga építészetünk egyik legismertebb alakja, Baumhard Lipor tervezte, neki köszönhetjük többek között a Dózsa György úti, a szegedi és az esztergomi zsinagógát is. Az 1700 fő befogadására alkalmas épület az első világháború után épült a ferencvárosi zsidóság számára. 1945-45 során internálótáborként használták. A zsinagóga melletti holokauszt emlékmúzeumot is érdemes bejárni, a 2004-ben épült épület múzeum és emlékhely egyben a magyarországi holokauszt eseményeit mutatja be a látogatóknak. Az Akácfa utca és a BKV székház egy mondatban említése egyeseknek hamarabb eszébe jutatja a blitzerést, mint az épület különlegességeit, holott az idén 100 éves házban a mai napig működik a Paternoster, ám a bírságokat már jó ideje nem itt kell befizetni. Az egykori Beszkárt központ monumentális tömbjét Walder Gyula tervezte, homlokzatán és a belső terek faborításain Budapest címerét is felfedezhetjük. Ezt az épület együttest nem csak a tömegközlekedés otthona, hanem egy időkapszula is, amely 1926 óta őrzi a régi Budapest hangulatát, a ház részletes programja és az épületbejárások időbeosztása a neten olvasható. A következő a Vajda Péter utca 43. Ez a tisztviselő telep és a Ganz negyed határán álló 100 éves ház az első világháború után fellépő lakhatási válság enyhítésére épült. A Hüttl Dezső tervezte neobarok bérház 1926-ra készült el, és bár az épület alapjaiban hozza a historikus építészet jellemzőit, már érződik rajta a modern felfogás is. Ráadásul a dísztelenség mögött még egy nagyon gyakorlatias indok is állt, olcsóbban jött ki az építés. Első lakói fővárosi tisztviselők voltak, akikre 120 darab összkomfortos lakás várt az ötemeletes városi házban. Azt kevesen tudják, hogy a legfelső szinteken műtermeket alakítottak ki. A Mester utca 33-35 is nyitja kapuit, ahogy a Vajda Péter utca épületet, úgy ezt is a háború utáni kislakásépítési programnak köszönhetjük. A Mester és a Dandár utca sarkán álló ház elsőre félköríves zárt terkélyeivel hívja fel magára a figyelmet. Ha viszont közelebbről is megnézzük, akkor találunk jó pár magyaros motívumot az alapvetően eklektikus épületen. A kis Marti Lechner Jenő tervezte házban többségében háromszobás lakásokat alakítottak ki. Első lakói tisztviselők, hivatalnokok, iskolaigazgatók, tanárok és orvosok voltak. Érdekesség, hogy az épület Dandár utcai oldalán egy tüdőgondozó részleget is kialakítottak, illetve a hátsó traktusnál a textilipari foglalkoztató Goblen szövőműhely tantermeit alakították ki. Nyáron indul az Őrsvezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A téli elképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrsvezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrsvezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a HÉV, a BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön. A 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását. Véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madách Imre út, Rumbaksebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központú összeköttetést a Madách térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon, John vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.

0: Budapest Update.
1: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Virav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu város részben például római kori hadi út maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjas orszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Bericai szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus, néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringos utakon andalokatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekesség, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat, az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építtető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitvatartási időben látogatható.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
2: Manna FM.
1: Magyar zene megszakítás nélkül.

Minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol. Szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: Arról beszélgetünk, hogy milyen típusú kollagén stimuláló eljárások léteznek. Ugye manapság nagyon sokat hallani a kollagén szerepéről, akkor is, ha a bőrünkről, akkor is, ha az ízületeinkről van szó. Isszuk, esszük, mindent megteszünk, hogy pótoljuk a szépségünkért, az egészségünkért, de mit tehetünk még a bőrgyógyász kozmetológus segítségét kérve?
2: A kollagénről tudjuk, hogy mennyire fontos a bőrben, hiszen ez mint a legfőbb vázat ad a bőrünknek, ő fogja a rugalmasságát adni a bőrünknek, a feszességét. A bőr ahhoz, hogy meg tudja őrizni a hidratáltságát, hogy élettel teli legyen, nyilván szükséges a kollagén, és hát azt tudjuk, hogy a 25 éves korunkra a maximális mennyiségű kollagénnel bírunk, aminek sajnos a mennyisége évente 1,5%-kal csökken, és bizony-bizony az 50. életévünkre körülbelül fele annyi kollagénünk lesz, illetve egyre kevesebbet állít elő a szervezetünk, ezért próbáljuk ezeket elsőleg pótolni. Ahogy mondtad, esszük, isszuk, kenjük, beinjektáljuk, stimuláljuk. Én azt gondolom, esztétikai orvosként mindig az a legszebb beavatkozás, ami a legtermészetesebb.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újra budapesti történetek, természetesen állandó szakértőnkkel, Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével, és most a budapesti történetek sorozatunkban a budapesti kávéház történet, amihez aztán számtalan mellékszál kapcsolódik, akár a gasztronómiai történeteket, akár a pesti divat történetet illetően. Szia Csaba, köszönöm, hogy ránk érsz újra.
2: Szervusztok, jó reggelt kívánok!
1: Hol is kezdjük, hogyha a kávéház történetre gondolunk, mert nagyon sok minden beugrik elsőre, mondjuk a Pilvax, aztán a Zserbó, meg az ottani találkozások, vagy hogy odajártak az emberek újságot olvasni, de hát ennél biztos, hogy sokkal sokrétűbb a története a kávéházaknak.
2: Hát mélyebbre vissza tudunk menni, de ami nagyon-nagyon fontos ezzel kapcsolatban, és talán itt kezdeném, hogy valóban a kávéház, mint olyan, az természetesen szólt egyrészt arról, és ez nagyon fontos, hogy egy társadalmi térként működött. Ugye mi valószínűleg el sem tudjuk képzelni, hogy a régi kor embere az mennyire ingerszegény környezetben élt, ma ugye túlterheltek vagyunk. Olyan értelemben pedig, hogy egyfolytában hallunk valamilyen zajt, egyfolytában villog valamilyen fény, megszólal a zsebünkben a mobiltelefon, közösségi média. Tehát alapvetően folyamatos inger ér, ezzel szemben, és akkor nem beszélve még a rádióról, televízióról, internetről. Ezzel szemben a régi embernek valószínűleg a egyik legnagyobb élménye az nem más volt, mint az, hogy a másik emberrel beszélgetett. És ehhez kellett valamiféle közösségi tér, és hát ilyen közösségi tér a szerencsére volt is. Például kukáért a kávéház, és amikor a kávéházra gondolunk, általában így a reformkorra fókuszálunk, aztán pedig az aranykorra, a monarchia időszakára, illetve a két háború közötti időszakra, de hát azért jobban vissza tudunk menni az időben. Itt volt a hosszú oszmán uralom, aminek számos negatív következménye volt, hosszú távon ez vezetett Trianonhoz, de most ebben nem mennék bele, abban viszont igen, hogy legalább a kávé kultúra itt maradt egyébek mellett.
1: Tehát akkor itt számolni kell a keleti gyökerekkel?
2: Mindenképp. Tehát ugye ne felejtsük el, hogy a oszmán birodalomban azért viszont megfogott dolog volt a kávézás, illetve most is az, és ez milyen mély nyomokat tud hagyni, csak gondoljunk Szerbiára, ahol nagyon-nagyon bevett dolog a napi 3-4-5 kávé fogyasztása, ez a több száz éves oszmán uralomnak a hatása, és hát a racukot, amit fogyasztanak mellé, az szintén onnan érkezett, de ez máshol is megragadható nálunk, gondoljunk a különféle töltött káposztákra, vagy egyéb töltött dolgokra, tehát nagyon sok minden hatást gyakorolt ránk az oszmán kultúra, de hogy Budapest felé mozduljunk el. Budapest majd 1873-ban jön létre abban a formában, hogy Budapest, ugye amikor egyesítik Pestet, Budát, Óbudát és a Margit szigetet, de hát 1714-ben már egy bizonyos Blasius Kavezi Ider nevezetű rác, vagyis szerb úriember a pesti vízivárosban, valahol a mai Molnár utca környékén már működtet egy kávéházat, kávéfőző Balázsnak nevezik, magyarul török fekete levest árusít, és hát elég tisztességes bevételre teszett, ráadásul úgy néz ki, hogy édesanyjától örökölte ezt a fajta mesterséget, aki még egy vándorasztalkával járt a Pest és Buda utcáit, és kínálta a forró kávét.
1: Álljunk meg egy pillanatra, vándorasztalka?
2: Igen, tehát vitte magával.
1: Mint egy kis kempingasztalt, úgy képzeljük.
2: Igen. Tehát ugye különféle helyeken, ahol tömeg volt, vagy csődület, vásárok, ilyesmi, oda kirakta. Ilyen ugye ma is van.
1: Mint a kávékocsiknak az elődje tulajdonképpen.
2: Van, pontosan. Így kell elképzelni a dolgot. Na most ugye ez a mi kávéfőző Balázsunk viszont egy állandó kávéházat szeretett volna, és hát ezt meg is tudta csinálni, és sikeres is volt minden további nélkül. Sőt, még arról is tudunk, hogy aztán lettek követői, és 1729-ből, tehát egy 15 évvel későbbről van egy olyan adatunk, hogy ezt a bizonyos Balázs, továbbá egy német úriember, akit úgy hívnak, hogy Franz Resfeller, panasztesz Francesco Bellino itáliai kávés ellen, mert ő tulajdonáron kínálja a kávét. Tehát tulajdonképpen már a konkurencia üdelmei azok itt megragadhatóak, és még mindig a 18. század első felében vagyunk, ugye? Sőt, olyan pletykák is voltak, hogy annyira sikeres volt Blasius Kavezi Ider, vagy kávéfőző Balázs, hogy új módon végezte az életét, hogy agyonverték, ez egyébként nem igaz. Tehát, de a pletyka azért elterjedt róla.
1: Igen, a városi legendák. Kávéház történet a budapesti történetek sorozatunkban, Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével. Nagyjából a történetét a kávéházaknak már átszálasztuk, de azért van még benne, hogyha a budapesti történeteket nézzük, tartalom bőven, úgyhogy hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Budapesti történetek sorozatunkban ma Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével a budapesti kávéház történetről beszélgetünk. Az általános kávéház történetről már nagyon sok mindent elmondott Csaba. Hogyan kezdett el ez fejlődni Budapesten, és mondhatjuk-e azt, hogy ez tulajdonképpen először vagy eredendően, talán így tudósok, művészek, filozófusok találkozó helye volt, ahol eszmét lehetett cserélni, és akkor volt egy réteg, aki nem is nagyon járt vagy járhatott kávézóba?
2: Igen, tehát a kávézóba járni, vagy kávéházba járni, az ugye több dologgal járt. Kezdjük talán az egyik legfontosabb vonzerővel, mondjuk a 19. század első felében. Képzeljék el a Gilbax kávéházat, aminek történelmi nevezetessége is van. Mondjuk 1846-ban, direkt nem a forradalom évét mondom, hanem pár évvel korábban, egy jóvágású 20-valahány éves fiatalember mit tud csinálni, mondjuk egy téli napon a lakásában, délután 5-kor, amikor már sötét van. Van-e központi fűtés? Nincs. Ha egyedül él ott, mert csak egy kis szobát, egy kisebb lakást tud bérelni, akkor ott ül és néz maga elé a sötétbe. Ezzel szemben, ha lemegy a kávéházba, ott van fűtés, ott van világítás, vannak újságok, vannak különféle játék lehetőségek, biliárd, és legfőképpen van társaság. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a kávéházak népszerűsége miért volt nagy egy városi térben, egy urbánus térben, akkor lehetetlen arról elfeledkezni, hogy sokkal szórakoztatóbb addig, amíg el nem álmosodom, lent lenni az emberekkel, beszélgetni, fogyasztani, mint az üres lakásomban magam elé bámulni. Tehát ez egy nagyon fontos elem, amikor arról beszélünk, hogy miért jelenik meg ez a tipikusan értelmiségi léthez köthető kávéházi kultúra, hogy leülünk, beszélgetünk, alkotunk, és hát nem véletlen, hogy a Pilavax valóban történelmi névre lesz szert, mert hát arról azért nehéz volna elfeledkezni, hogy ugye a március ifjak nem véletlen, hogy így gyülekeztek. Egyébként egy érdekesség még ehhez, hogy a Pilavax kávéházat eredetileg Café Renaissance néven működtették, és egy Privoszky Ferenc nevű kávés állt mögötte, tőle veszi át Pilavax Károly, aki egyébként nagy valószínűséggel két ellel írta a nevét. Viszont, ami nagyon-nagyon érdekes, 1848-ban, amikor ugye hírnévre tesz szert a Pilavax, akkor már Fillinger János a bérlője, de még Pilavaxnak hívják az előző bérlője nyomában. Egyébként 1913-ban pontották le ennek az épületét, valakinek kellett a telek, és hát ennyit a történelmi hagyományok tiszteletéről.
1: Amikor összegyűltek ott az emberek, akkor volt egy réteg, aki ugye oda mehetett, vagy igazából bárki mehetett, nyilván nem volt megtét, vagy bárki belépjen. Na de akinek mondjuk alig volt valamicskéje, az is megengedte magának időnként, hogy melegedjen, néha, fénybe legyen, néha, és ismerkedhessen. Vagy, újabb kérdés, mehettek-e ők a kávéházakba? Vagy az esti órákban mentek-e ők a kávéházakba?
2: Esti órákban nem igazán mentek nők a kávéházakba, vagy ha igen, akkor azt elég egyértelműen azonosították egy bizonyos szakmában. Ami ugye polgári hölgy erre nem feltétlenül vágyott, de természetesen előfordulhattak volna az idején, és elő is fordultak, de azért az egyedül az nem. Tehát igen, ha megnézzük a ilyen értelemben rossz magyar hagyományokat, az még ma is jellemző, hogyha egy fiatal nő egyedül leül vendéglátóipari esélybe, akkor jó eséllyel nagyon hamar megszólítják. Tehát ennek azért megvan ez a negatív vetülete. Ugyanakkor azonban a kávéházak valóban a monarchia idején bontakoznak ki igazán, ebbe természetesen Bécset követik, mint annyi minden másba, de egy ilyen kávéház igazából tényleg miről szól? Arról, hogy megpróbálom tartalmasan eltölteni az időmet. Ugye nagy legendája a kávéházatok, kutyanyelvek voltak kikészítve az asztalra, ahol a különféle szerkesztők, újságírók, írók a fogyasztás közben alkotni tudtak. Ez egy picit később visszaköszönt az internetkafék időszakába, amikor ugye még nem volt annyira mindenhol elérhető a net, és azért ült be ide valaki. És hát így jöttek létre aztán idővel Budapest legendás kávézói. Hát ugye gondolom például a Zserbóra, ami azért ugye több, mint kávézó, ugye ezt még Kugler Helvig nyitotta meg 1858-ban, és tőle veszi át Emil Zserbó, vagy Zserbó Emil. Aztán ott van a Centrál Kávéház, ugye ezt 1887-ben alapították, és ma is létezik. Hát egyébként mellett például Babits Mihály látogatta ezt a helyet, sőt a legendák szerint itt kértem a későbbi feleséget, Honner Ilona, vagy művésznevéntőleg Sofit. A legnagyobb legendák közé tartozik, hogy a New York 1894-ben jön létre, tehát tényleg a monarchia fénykorában. Ennek számos legendája van, ezek közül csak néhányat említenék. Kezdjük a nevével, hogy a New York biztosító társaság építette, innen van a név. Tehát még gyakorlati alapja van. Aztán egyébek mellett a legendák szerint itt volt Fújpincér Wolburg Ernő, aki pedig arról nevezetes, hogy egy Habsburg uralkodóház egyik tagjának a balkézről való gyermeke volt, aki fölneveltette tisztességgel, de hát nem a Habsburg nevet kaphatta, hanem a Wolburgot. És van egy ilyen legenda, ami azonban csak legenda, hogy innen származik a fizető pincér főúr elnevezése. Hát hogy szólítsanak meg egy főherceget? Hát főúr. És innen ragadt át a többiekre. Ez egyébként nem igaz, de jó sztori.
1: De jó hangzik, igen.
2: Abszolút. És szintén egy New Yorkhoz kötődő legenda, amikor megnyitott a kávéház, akkor Molnár Ferenc, a Pál utcai fiú hírója, aki azért szerette az éjszakai életet, nem kicsit, hanem nagyon, most ő állítólag magához ragadta a kávéház kulcsát, és a Dunába vetette, hogy soha ne lehessen bezárni. Ez sem igaz ebben a formában, de azért egy másodpercig sem felejtsük el, hogy van egy szép olasz mondás, sino ne vero e ben trovato, ha nem is igaz, de jellemző. Tehát nem véletlenül New Yorkról meg Molnárról terjedt el.
1: Mi a helyzet azokkal a finomságokkal, amiket a kávéházakban fogyasztatunk mai napság? Ez volt-e régen is? Illetve ott lényeges volt-e egyáltalán az élelmiszerek, tehát hogy ételfogyasztás?
2: Természetesen, és azért a kávéházakat nem úgy képzeljük el, hogy csak kávé van, hanem hát különféle alkoholokat is lehetett fogyasztani, meg természetesen vizet. Például a reformkorból van feljegyzés, hogy tejföllel isszák a kávét, de ez természetesen a tejszín takarja nagy valószínűséggel, csak elsőre ilyen utánhangzik. De például ilyen kisebb falatkákat például a pillanatban is lehetett fogyasztani, mondjuk kolbászt, mondjuk tormával, tehát ilyen apró dolgokat, ami arra szolgált, hogy valamilyen módon ellensúlyozni tudja az esetleges alkohol hatását.
1: Okay.
2: Lehetett kapni idővel természetesen bort, illetve sokan elfeledkeznek róla, hogy a monarchia idején a különféle likőröknek és más ilyen jellegű szeszeknek is már megvolt a kultusza. Például ott van a triple szek, amire nagyon sokan úgy gondolnak, hogy ez a Kádár korszaknak egy jellemző itala, de hát bizony már a monarchia idején is lehetett kapni. Ezek a különféle likőrgyárak is megjelentek itt a termékeikkel.
1: Budapesti történetek sorozatunkban ma a budapesti kávéházak történetéről beszélgetek Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével, és folytatódik a beszélgetés természetesen, hiszen azért vannak még pesti legendák és vicces történetek is a kávéházakhoz kapcsolódóan, meg egy kicsit még a gasztróba belemerülünk, hogy hogyan hatott a kávéházban kapható ételekre a monarchia időszaka. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A budapesti történetek sorozatunkban ma a budapesti kávéház történetről van szó. Vendégem és szakértőnk természetesen Katona Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár történésze. És Csaba, említetted, hogy kolbász és kis torma, hogy ellensúlyozza ugye a zsírosságával az alkohol felszívódását, mert ugye a kávéházakban ilyeneket is lehetett fogyasztani. Ez a kolbász, torma, mustár, ez a monarchia idejére volt jellemző, azt mondhatjuk egyébként, vagy egy helytálló esetleg?
2: Már a reformkorban is megjelent ez, de ugye nyilván egy kávéház sokfelé el tudta vinni a kínálatát.
1: Tehát, Mitől függött az? Mennyire voltak merészek akkor a tulajdonosok, újítók, progresszívek?
2: Voltak mindent további tekintetben. Ott van például az Abbázia kávéház, aminek ugye a tulajdonosat úgy hívták, hogy Stajer Jónás Gyula, egy Kemenesvárról származású, zsidó származású vállalkozó volt. Ő nyitotta meg először nem is ezt a kávéházat, az Abbáziát, hanem a Fiumét, ami ott van az Elte mellett, ugye csendes néven a 70-es, 80-as, 90-es évek diáksága emlékezhet rá, hogy egy legendás hely volt. És állítólag neki volt például az ötlete, hogy 24 órás nyitva tartás. Mert mindig volt olyan vendég, aki még nem akart hazamenni, vagy olyan, aki hazafelé tartva, még benézett volna reggel egy kávéra. És aztán ez így megszerzett pénzéből nyitja majd meg az Abbáziát, ugye ez a mai Opatiának a neve, akkor népszerű fürdőhely. És itt például két olyan történet van, amit érdemes megemlíteni, hogy igazából sokkal több is. De az egyik az mindjárt az, hogy az egész falat tükörrel borította, amitől sokkal nagyobbnak látszott a tér, és sokkal elegánsabbnak, csillogóbbnak, és hogy ez hatott egyebek mellett. Már túl azon természetesen, hogy a oktogonon volt a helyszín, tehát ugye a Sugárút, a mai Andrássy út, illetve a Nagykörút meccés pontjában. Aztán például szem alatt olyan feljegyzés, ami arról szól, hogy Stajer Jónás Gyula minden külföldi világlapot, Le Parisien, Berliner Tageblatt egy nappal hamarabb tudott beszerezni, mint a vetélytársai.
1: Az óriási. Hát ezt hogy tudta megcsinálni?
2: Hát most megint olyan, hogy ez nagyon nehéz ellenőrizni, hogy tényleg így volt-e. De ha igen, akkor úgy, ugye, hogy megrendelik a postán a lapokat, ami pár nap késéssel megérkeznek. Ha ő megoldotta azt, hogy legyen egy olyan szolgálata, hogy hamarabb érkezzen csak egy nappal, akkor hova ülnek beolvasni?
1: Hozzá.
2: Na most innen jön a következő legenda, ez pedig az, hogy természetesen a vendég beül, kezébe veszi a Berliner Tageblattot, menni kell munkába, olvasná tovább, de hát idő sürgeti. Ezért aztán ellopták az újságokat. Mire állítólag Stajer egy Jónás Gyula nagy betűkkel valamennyi újság, valamennyi lapjára rápecsételtette, hogy ezt az újságot az Abbáziából loptam. Aminek viszont az lett a következmény, hogy állítólag az elégedetlen vendégeknek fogták magukat, megkeresték, hogy hol lakik, és a háza falára ráfestették, hogy ezt a házat az Abbáziából loptam. És akkor itt szintén ide tartozó pletyka, hogy a japán kávéházban, a mai írókönyvesboltjában szoktak

0: által megsértődött törzsvendégei, és akkor ennek is van egy legendája, rejtőjenő járt ide sokat, aki híresen rosszul bánt a pénzzel, és róla is elmaradt egy anekdota, ami megint csak nem igaz, de nem véletlenül róla van ott fönt, és mondjuk nem egy józanabb életű íróról. Miszerint, amikor semmi pénze nem volt, úgy fizetett, hogy leült a kávéház teraszára, kirendelte a kávéját, vagy esetleg valami mást, majd kiszámolta, hogy mennyibe kerül, és hogy hány olyan sort kell leírnia, amit a kiadó pont annyi pénzzel fog honorálni, amennyibe került a rendelése. Leírta a sorokat, ott hagyta a pincérnek, a pincér meg rohant a kiadóhoz, és ott kifizették.
1: Szóval ez nem igaz, mert azért ezt nagyon sok helyen olvasni a neten is rejtővel kapcsolatban.
0: A neten oly sok mindent olvasni, ami nem igaz, hogy az elmondhatatlan. Hadd idézzek egy nagyon szép mémet, amit nemrég láttam, ez így hangzott, hogy az a baj az interneten terjedő idézetekről lehetett előnézni a valódi a kell, zárójel Petőfi Sándor.
1: Jó, ez tökéletes. Ilyenkor mondjuk ezt egy is több kérdésem. Igen, ezzel kapcsolatban. Csaba, hogyha a kávéházakra gondolunk, a berendezésre gondolunk, ennek a stílusa Párizsból jött-e, vagy Velencéből jött-e? Most említetted a tükröket, a csillogást, az aranydíszítést. Azért ez ugye a Zserbóban is megvan például. Hova tudjuk ezt kapcsolni?
0: Párizs minta, minden tekintetben. De Párizst követi Bécs is, mi viszont legelsősorban Bécs felől érezzük az újításnak a hatását, tehát igazából minden, ami Bécsben divat volt, legyen a zene, öltözködés, gasztronómia, az megjelenik egy idő után, Pest Budán, másodosztály, 1873-tól Budapesten is, na de Bécs meg nagyon sok mindenben Párizs követte, és hát azt sem felejtsük el, hogy a kávéház tulajdonosai, meg a cukrászda tulajdonosai jelentős része nem magyar származású volt, tehát itt az előbb említettem az iskola példát, ugye Emil Zserbót, aki Svájcból érkezett, és nyilvánvalóan rá hatással volt mindaz a kultúra, ahonnan jött. És a franciás könnyedség, a franciás elegancia az megjelenik idővel másban is, mert hiszen gondoljunk azokra a süteményekre, amik szintén megjelennek a kávéházakban. Na most, ugye ez jellemzően ez a tejszínes, habos, édes sütemények, hát ezek mondjuk a 19. század első felében még nem igazán léteztek, mert modern hűtési technika nélkül ezek nagyon hamar megromlottak volna, talán az indián erre lehetett találkozni, de jellemzően ezek a száraz sütemények voltak, mert ugye azokkal nincs ilyen probléma. Mert amikor bejön a modern hűtési technika, akkor jelenik meg ez a nagyon habos, nagyon édes süteménykultúra. Azért sem kell hozzátenném, hogy ezzel is bánjunk óvatosan, mert például a neves Rigó Jancsi valamikor a század előn bukkan föl, és a Rákóczi Túrus vagy a Somlói Galuska pedig az 1950-es évek második felének a találmánya, bármennyire ősinek tűnik.
1: És azt gondoljuk, hogy ez micsoda régi, biztos már nagyon-nagyon réges régen is készítették az asszonyok, akár vidéken is, hát nem.
0: Hát nem. Hát ezeket pont nem. Na, azért valamit igen, de ezeket igen. Nem.
1: Csaba, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál. Fantasztikus élmény mindig ezeket végighallgatni, úgyhogy aki lemaradt volna, az a Manna honlapján, a Hallgassa Vissza fülecskére kattintva megtalálja a Manna délelőttnél az összes budapesti történetes kis beszélgetésünket Katona Csabával, a Magyar Nemzeti Levéltár történészével. Nagyon szépen köszönjük az idődet, és ezt a csodálatos és lenyűgöző tudást és a történeteket is.
0: Én köszönöm azt.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
1: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: A második kislányom születése után diagnosztizáltak nálam méhnyakrákot, akkor a nagyobbik kislányom 4 éves volt, és én átmentem egy nagy radikális kiterjesztett műtéten, és sajnos, mivel már áttétes volt, ezért kamoterápiát és sugárterápiát is kellett kapnom. Akkoriban a kérdésemre nem voltak válaszok, nem volt egy olyan betegcsoport, nem volt egy olyan alapítvány, akik tudtak volna segíteni, és hogy nem volt tervezett az, hogy létrejöjjön a májvavirág, hanem írtam egy könyvet az én betegségemről, és a bemutatókon egyre több sorstársam jött oda hozzám, és akkor vált világossá számomra, hogy te jó ég, hát itt nem csak én vagyok az egyedüli, akinek szüksége van segítségre, információkra, és végül is így hoztuk létre, most már sokan dolgozunk, de valóban azt gondolom, hogy a motorja az én vagyok, hiszen ez a személyes történetemből jött.
1: Ico, mit gondolsz, vagy hogy látod, hogy miben kell a leginkább segíteni a nőknek ezzel kapcsolatban?
0: Nagyon sok mindenben az a helyzet. Tehát ténylegesen az, hogy akár ha prevenció részét nézünk, még mindig rengeteg kérdés van. Rengeteg kérdés van a HPV elleni védőoltással, de még a szűrésekkel is, akár a szűrési eredményekkel is. Aztán az, hogy megtalálni a megfelelő intézményt, a megfelelő orvost, azt, hogy a diagnózis minél gyorsabban felállításra kerüljön, abban is tényleg sok kérést és kérdést kapunk. És aztán van nekünk egy sorstárs közösségünk is, elég nagy, ami működik, és ott pedig számtalan kérdés van, és hogy most tényleg attól függően, hogy hol vagyunk a beteg úton, hogyha egy műtét következik, hát ott is 1000 kérdés merül fel, de akár az életminőség változása, a korai mellékhatások tekintetében nem csak az, hogy ez normális-e, hogy ez megtörténik, hanem azt, hogy hogyan tudjuk kezelni, vagy hogyan tudunk javítani a helyzeten. Úgyhogy nem tudnék egyet kiemelni, mert rengeteg kérdés van.
1: A vendégem Tóth Ico, a Májvavirág Alapítvány elnöke. Vele beszélgetünk az alapítványról, az alapítvány aktuális programjairól, és természetesen a megelőzésről is hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Májva Virág Alapítvány elnöke a vendégem a mai műsorban, Tóth Ticó. Beszéltél már a Májva Virág Alapítványról, annak a történetéről, a szűrések fontosságáról, de most akkor induljunk a KIH-tól, beszéljünk konkrétan a HPV-ről.
2: A HPV az egy vírus család. Ez azt jelenti, hogy több típusa van, sok, több mint 200 típusa van. Ezeket a típusokat egyébként csoportosítjuk, vannak alacsony kockázatú típusok és magas kockázatú típusok. Az alacsony kockázatú típus okozhat nemi szervi szemölcsöt például, a magas kockázatú típusból, ami kiemelten onkogén típusok, azok okozhatnak különböző daganatokat, elváltozásokat, és ugye amiről leginkább ismerjük a HPV-t, vagy hallunk róla, az a méhnyakrák, hiszen a méhnyakrákok 99,7%-át ez a vírus okozza. De ez a vírus egyébként okoz, és talán ez kevésbé ismert, a fejnyaki daganatok közül szájgarati rákot, ritkábban, de okozhat a férfiaknál hímvessző rákot, valamint a nőknél a szeméremtestrák és hüvelyrákok egy része mögött is ez a vírus áll, és a végbél rákok mögött is, egy részük mögött is ez a vírus áll, tehát hogyha azt nézzük, akkor nagyon sok mindent tud okozni. Elsősorban szexuális úton terjed a fertőzés, ezt a férfi és a nő mondhatjuk úgy, hogy oda-vissza adogatja egymásnak, és ami ebben a szörnyűségben egyébként egy jó hír, az az, hogy van rá védőoltásunk, tehát az ugye azért fontos, mert maga a vírus lokálisan fertőz. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az adott helyen telepszik meg, tehát hogyha mondjuk méhnyakrákról beszélünk, akkor a méhnyakban telepszik meg. Nem jut be a véráramba, ezért nem alakul ki immunitás. Ha nem alakul ki immunitás, akkor többször is elkaphatjuk a vírust, jön és megy a szervezetünkben, viszont a védőoltás arra hivatott, hogy megtanítsa az immunrendszert arra, hogy ez az a vírus, akit vagy nagyon gyorsan ki kell tenni, vagy nem szabad beengedni. Tehát van egy oltásunk, és a rendszeres szűrések azért is nagyon fontosak, mert a méhnyakráknak van egy rák megelőző állapota, és hogyha azt időben észrevesszük, akkor nem fogunk eljutni a rákig.
1: Az is nagyon fontos, hogy eloszlassunk tévhiteket és úgynevezett urbánus legendákat a HPV-vel kapcsolatban.
2: Így van, nagyon sok tévhit kering egyébként, amit igyekszünk időről időre rendbe szedni. És itt például, hogyha a vírust nézem önmagát, akkor régen mindig azt mondták, hogy csak azt kaphatja el, akinek nagyon sok partnere van. Ez nem igaz. Természetesen az egy kockázati tényező, hogy hány partnerünk van, de a sajnos monogám kapcsolatban is ott van a vírusfertőzés. Tévhit az is, hogy maga a védőoltás tartalmazza a vírust, és hogy majd attól fertőződik meg valaki, hogy beoltásra kerül. Ez sem igaz, mert hogy maga a védőoltásban nincsen benne a vírusnak a DNS-e, tehát amivel fertőz, hanem alapvetően lemásolták a külsejét, amely egy fehérje burok, és azt kapjuk meg, és ezáltal emlékszik majd rá az immunrendszer. Ugye a HPV elleni védőoltás legjobb beadásának legjobb életkora ez a 12. életév, amelyben egyébként 7. osztályban a mindenkori kormányzat ingyenesen biztosítja ezt a nagyon drága oltást. Itt szokott az tévhit lenni, hogy hát az én gyerekem nem olyan, meg hát majd nem lesz annyi párja, meg miért kell most beoltatni, miért nem lehet később, majd még gondolkozunk rajta. Viszont 12 éves korban a legjobb az immunreakció, mert akkor van az immunrendszerünk olyan kvázi állapotban, amikor a leginkább fogékony arra, hogy megtanulja azt, hogy ez az a vírus, akit ki kell tennünk, úgyhogy ilyenkor a legjobb beadatni a HPV-elleni védőt, és én azt gondolom, hogy teljes műsort meg tudnánk tölteni azzal, hogy még milyen tévhitek keringenek.
1: Ezzel folytatjuk is, mert néhányat mindenképpen érdemes kiemelni, úgyhogy a tévhitekkel, a HPV-vel kapcsolatos tévhitekkel folytatjuk majd a műsor vendége Tóth Ticó, a Májva Virág Alapítvány elnöke.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége Tóth Icó, a Májva Virág Alapítvány elnöke. Beszéltünk már a Májva Virág Alapítvány létrejöttéről, működéséről, háttértörténetéről, a HPV szűrés fontosságáról, illetve arról is, hogy milyen tévhitek keringenek városország szerte ezzel kapcsolatban, és én fontosnak tartom még főleg azok után, hogy te is ezt mondtad, hogy még néhányat kiemeljünk a városi legendákból, amik nem igazak a HPV vírussal kapcsolatban.
2: Igen, igen. Azt gondolom, hogy ami érdekes lehet az, hogy csak a nőket fertőzi meg a vírus. Ezt erről beszéltünk is, hogy korábban igen azt gondoltuk, hogy a ményakrákért felelős csak a ményakrákért, de most már tudjuk, hogy a férfiakat is fertőzi. Tehát sajnos a férfiaknál is okoz daganatokat, és ezért fontos az, hogy a fiúk beoltásra kerüljenek, nem csak azért, hogy ez a pingpong hatás, az, hogy oda-vissza adogatjuk a vírust, ez ne történjen meg, hanem az ő védelmük érdekében is nagyon fontos. Talán tévhit lehet az is, hogy a HPV-elleni védőoltást akkor nem szabad beadatni, amikor van fennálló HPV fertőzés. Nem igaz, be lehet adatni a védőoltást, mert nem fog semmit kezdeni a már meglévő fertőzéssel, tehát ez egy profilaktikus úgynevezett megelőző védőoltás, és az elkövetkezendő fertőzésekkel szemben fog majd védelmet biztosítani. Tévhit lehet az is, hogy nem érdemes beadatni az oltást a későbbi életkorokban, ha ennek van egy korlátja, nincsen. Igazából Magyarországon azért egy ilyen 52-55 évnél meghúzzák a felső határát, de nem kell, más országok sem húzzák meg a felső határt, tehát hogy igazából nem csak 7. osztályban, 12 éves korban lehet beadatni a védőoltást, hanem a később életkorokban is. Mindig nagy kérdés, ugye, akár az oltásoknak a mellékhatása. Tudni kell, hogy a WHO rendkívül hatékonynak és biztonságosnak nyilvánította ezt az oltást, és a világon több mint 200 millió adagot már beadtak ebből az oltásból. A mellékhatások közül azok az általános hatások, mint a bőrpír, duzzanat, esetleges láz kialakulása a beadatása után, ez előfordulhat, de életet veszélyeztető mellékhatásról nem tudunk, és nem történt az oltással kapcsolatban.
1: Nagyon fontos még, hogy hogyan lehet hozzátok kapcsolódni, hogyha valaki most felkapta a fejét, ha valaki aggódik, ha valaki tüneteket vél tapasztalni, vagy valóban tapasztalja őket, ugye az ijegység azért szokott furcsa dolgokat hozni, akkor megtalál benneteket, és segítséget is kérhet tőletek, igaz?
2: Így van, és ez nagyon jó, hogy mondod, mert erről most az jutott eszembe, hogy ami nagyon fontos egyébként, hogy a humán papilloma vírus fertőzésnek nincs tünete. Tehát amikor tünetről beszélünk, akkor már egy kialakult daganatról beszélünk, szóval azt nem vesszük észre, hogy van-e ilyen vírusfertőzésünk, azt egyébként a HPV teszt tudja kimutatni. De valóban egyébként, hogyha bárkinek további kérdése van, akkor megtalál bennünket mindenhol, és van egy fantasztikus oldalunk, a stophpv.hu, amin aztán minden le van írva töviről hegyire, úgyhogy azt is lehet bogarászni.
1: Hogyan tudnak az anyukák, a szülők erről a kislányokkal elkezdeni beszélgetni?
2: Nagyon fontos szerintem az, hogy már akár 6. osztályba kezdjünk el beszélni róla, hiszen 7. osztály legelején szeptemberben felajánlásra kerül a HPV elleni védőoltás. Amiben mi segítünk, az az, hogy egyébként készült két kiadványunk, ami képregény formában van, ezt egyébként Tinik, Májva Tinik készítették, nagyon jó a sztoria, ez megtalálható online nálunk az oldalunkon, de egyébként az iskola védőnők is kaptak belőle, tehát egy-egy iskola védőnőnél is megtalálható, érdemes belelapozni. Én azt gondolom, hogy ez egy jó vezérfonal arra, hogy ezt átbeszéljük a gyerekkel, és hogy minden szülőt arra szeretnék kérni, hogy 7. osztályban szeptemberben egy közös döntés legyen a HPV elleni védőoltás.
1: Itt szó lesznek programok és lesznek akciók nálatok, erről beszéljünk még majd, amikor ezek eljönnek, de láttok-e valami programot előre mondjuk néhány hónapra?
2: Amivel most nagyon sokat foglalkozunk, az a daganatos betegeknek a hozzátartozói, és ennek kapcsán született egy programunk, az utitás program, amelynek az első lépése egy oldalnak az elkészítése volt, az a májvautitás.hu. Azért is nagyon fontos, mert a hozzátartozók sokszor háttérben vannak, egy kicsit úgy élik meg, mint hogyha árnyéként kísérnék a beteget, és én azt gondolom, hogy tényleg itt az idő ővelük is, sőt már régen eljött az idő, hogy velük is foglalkozunk, és amikor arról van szó, hogy velük foglalkozunk, akkor nem csak azt segítjük, hogy ők jól tudjanak segíteni, és hogy az érintettnek ez könnyebb legyen, hanem abban is tudunk segíteni, hogy ők jól legyenek. És az oldal, ez pszichológusokkal készült, tehát erősítjük abban, hogy a tudókban, hogy mit kell csinálni, de meghatározzuk az érzelmeket is, amik végigvezetik ezt a betegutat az ő részükről, mert sokszor, amikor van egy érzelem, és azt definiálni tudjuk, meg tudjuk mondani, hogy igen, én dühös vagyok, igen, én csalódott vagyok, vagy éppen most örülök, most megkönnyebbültem, az már előre viszi a folyamatot.
1: Icó, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltál, hogyha van újdonság a házatok táján, természetesen mindig szívesen látlak benneteket. Itt a Mannán Tóth Icóval beszélgettünk, a Májva Virág Alapítvány elnökével, ha pedig valaki most felkapta a fejét, de csak a beszélgetés végét csípte volna el, a Manna honlapján a Hallgassa Vissza fülecskére kattintva megtalálja a beszélgetésünket. Icó, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az ideled almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloucester, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissi lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénkpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Azt szokták mondani, hogy a változás maga az élet, és hogyha az ember változtat önmagán, akkor egy teljesen új élet felé tud elindulni. Hogy miért mondom ezt? Hát azért, mert a műsor mai vendége Kocka, Magyarország egyik legismertebb fodrásza, akivel a Random Shooting Day kapcsán már találkozhattunk itt a Mannán, aki kedves régi jó barátom, és aki egy új nagyszerű projektben is benne van, ez a Change Yourself, amikor is hölgyek teljesen új arcot és új életet is kapnak, így én megkockáztatom ezt a nagymerítést is. Hello Kocák, köszi, hogy itt vagy!
2: Szia Petruckám, és üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen, hogy újra tudunk így beszélgetni.
1: Hát azért is muszáj, mert ez egy annyira fantasztikus dolog, amikor nők, akiknek régóta van problémájuk magukkal, akik nem találják a saját stílusukat, nem találják önmagukat, vagy nem merik keresni önmagukat, ők kapnak egy ilyen segítséget, amit te nyújtani tudsz, nyújtani tudtok. Hogyan indult ezzel? Miért kezdtél bele a Change Yourself projektbe?
2: Azért kezdtem bele ebbe a projektbe, mert ez nem egy új keletű dolog, azért ez az internetes világban azért ez eléggé ismert műfaj, amikor így azt látjuk, hogy látjuk előtte magát a vendéget, vagy a modellt, és aztán utána pedig egy ilyen hirtelen betelítőkendő elmozdításával, utána rögtön látod a megújult karaktert, ez nem egy egyedi műfaj, de azt vettem észre, hogy Magyarországon még igazándiból ezt így senki nem csinálja, és arra gondoltam, hogy erre nagyon nagy szükség lenne szerintem itthon is, és hogy ezt tökre szerettem volna már nagyon régóta megvalósítani, és ami még így mozgatott benne, hogy tudom azt, hogy micsoda erőt tud adni egy nagyon jól elkészített frizura, egy nagyon jó kis ötlet arra, hogy hogyan tud kisminkelni magad, és hogy egyáltalán mit vegyél fel, milyen irányba induljál el, milyen színeket hordjál, és hogy ezt így egy ilyen területen, egy ilyen kis projektben egyszerre megkapni, és utána beépíteni az életedbe, szerintem ez egy csodálatos dolog, és egy lehetőség mindenkinek. Úgyhogy ezért találtam ki ezt, és hirdettem meg tulajdonképpen a Facebook profilomon, hogy aki esetleg ilyen nagy változtatásra adná a fejét, az jelentkezzen nálam, és így indult el az egész projekt.
1: Az is nagyon klassz dolog, hogy itt nem csak frizura, hanem egy komplett smink is megszületik, és az is nagyon izgi, hogy hogyan zajlik maga a folyamat. De még mielőtt erről beszélnénk részletesen, egy kicsit beszéljünk még arról, hogy mit tapasztaltál a hölgyeknél, mert már néhány hölgy részt vett a Change Yourself projektben, egyébként ezen a néven meg is lehet angolos írásmóddal találni a Facebookon, úgyhogy érdemes felugrani a Facebookra és megnézni a videókat. De a lényeg az, hogy valójában itt arról van szó, hogy nem csak egy új frizura készül, hogy nem csak egy gyönyörű smink készül, hanem itt megszületik egy új ember, megszületik egy magabiztosabb nő, hiszen hogyha mi hölgyek, de talán az urak is voltak már olyan helyzetben, és vissza tudnak rá emlékezni, hogy mennyire elképesztően fontos az, és milyen korszakalkotó, és micsoda egetrengető változás, és milyen nagyon sokat tud segíteni az, amikor egyszer csak meglátok a tükörben egy másik embert, aki mégis ugyanúgy én vagyok.
2: Igen, ez nagyon fontos, hogy itt nekem az volt a szempontom, hogy mindenképpen önazonosak maradjanak, és ne annyira mondjuk a saját szórakoztatásomra változtassam meg őket, hanem azt, hogy egy olyan önazonos nővé váljanak, amit esetleg ő még nem látott önmagában eddig, és hogy amikor így rá tudod bízni magad egy szakemberre, és azt mondani, hogy csináld azt, amit te jónak látsz, és nem pedig egy centit a végéből vágjál, akkor azzal egy nagyon sok lehetőséget lehet mutatni az éppen aktuális alanynak, és ami az érdekesség ennek a projektnek, hogy ugye én amikor megérkeznek, akkor letakarom a tükröket, tehát úgy csinálom meg a hajukat, hogy nem látják végig, hogy mi történik velük, és ez is egy nagyon izgalmas dologgá teszi ezt az átalakulást. És volt olyan is a szereplők közül, azt mondta, hogy örül neki, hogy nem látja, mert lehet, hogy közben már hogy 6-szor bepánikolt volna, és elfutott volna. És hogy ez itt pont jó benne, hogy nem látják, és rám bízzák magukat, ami az a bizalom is nagyon jót tesz egyébként a két ember közötti kapcsolatában, de pont ettől működik az egész, hogy én igazándiból azt sem mondom el, hogy mit fogok velük csinálni, tehát hogy nem tudják pontosan, hogy milyen színű lesz a hajuk, azt se tudják, hogy milyen hosszra fogom levágni. Szabad kézzel kaptam, és azt mondták, hogy azt csináltak, amit akarok, és ebből lett az a 4 videó, ami iszonyatosan nagyot ment az oldalon. Nem feltétlenül most az új Change Yourself oldalon, amit te most bepromóztál, mert az most ugye ennek kapcsán készítettem el, és hogy oda most kerültek föl, és annak még nem nagyon vannak követői, de például a kocka-kocek oldalamra fölkerültek ezek a videók, és ott elképesztő nagy nézettsége van a videónak, és nagyon szeretik az emberek, és nagyon pozitívak a visszajelzések, úgyhogy hogy ebből is egyértelműen rájöttem, hogy erre szükség van, és hogy az emberek ezt szeretik. És még jelentkezők is jöttek egy csomóan egyébként, hogy szeretnének majd ebben részt venni.
1: Műsor vendége Kocka, Magyarország egyik legismertebb fodrásza, aki a jótékonykodásáról és a jótékonyságáról, illetve a jótékonysági projektjeiről már ismert itt nálunk a Mannán is, hiszen a Random Shooting Day is hozzátartozik, ő az alapító megálmodó, de számos más projektben is benne volt már, és így most egy új projektnek lehetünk mi is a tanúi az indulásnál, ez a Change Yourself, amikor Kocka segít hölgyeknek teljesen megváltozni a frizuráik és a sminkjük által. Erről beszélgetünk hamarosan tovább, hogy konkrétan hogyan zajlik a menete egy ilyen átváltoztató projektnek.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Change Yourself, Kocka Magyarország egyik legismertebb fodrászának az új jótékonysági projektje, amiben segít hölgyeknek nem csak azt mondom, hogy megváltozni, hanem megtalálni önmagukat, vagy találkozni a személyiségüknek egy másik részével. Hello Kocek, továbbra is, köszi, hogy itt vagy, és kérlek, hogy meséld el, hogy hogyan zajlik az egésznek a menetet. Jelentkeznek nálad, onnantól kezdve mi történik?
2: Onnantól kezdve az történik, mert ez nagyon fontos, hogy ez én találtam ki ezt az egészet, de ugye ehhez kellenek olyan emberek, akik a saját szakmájukon belül profik, és hát ugye a sminkesünk a Dévényi Kati, a stylistunk Balogh Judit, és a fotósunk pedig Wormuth Krisztián, és ezt direkt úgy találtam ki, hogy ez egy kicsit abban másabb az interneten megjelenő ilyen jellegű videókkal szemben, hogy mi a végén csinálunk egy fotót róla, tehát lesz egy portré róla magáról a szereplőnkről, és akkor utána meg is mutatjuk, hogy előtte és utána hogy nézett ki, tehát hogy lesz egy ilyen fotózás tulajdonképpen a projekt végén, és hát ez úgy zajlik, hogy aki jelentkezett nálam, azt megkértem, hogy mindenképpen írja le nekem e-mailben, hogy mi az, amiért úgy érzi, hogy szüksége van erre a változásra. És ez alapján választottam, körülbelül egy ilyen 15-20 ember jelentkezett erre a projektre, amikor így meghirdettem, és én összesen 4 embert választottam ki, mert tudtam, hogy időben meg technikailag ennyire lesz lehetőségünk megcsinálni. Uh-huh. És ez a 4 embert úgy választottam ki, hogy a válaszaik alapján, akik le tudták írni pontosan, akik meg tudták fogalmazni jól azt, hogy mi az, amiért szükségük van erre a változásra, azokat választottam ki, mert akkor éreztem rajtuk, hogy nekik biztosan szükségük van erre a változásra. Aki csak leírta, hogy mondjuk egy balajást szeretne, vagy nem tudom, tehát ilyen átlagos hétköznapi dolgokat szeretett volna, azokat ugye nem választottam be ebbe a projektbe, mert itt pontosan az a cél, hogy kapjak egy szabad kezet, és ne irányítottan csináljak valamit.
1: Hát meg, hogy egy másik kiinduló pontot, egy hát új startmezőt adj nekik.
2: Hát így van, mert hogyha ő megmondja, hogy mit csináljak, az már nem arról szól, hogy az én általam megálmodott, vagy az én általam elképzelt karaktert meg tudjam valósítani, és akkor így lett kiválasztva ez a 4 ember, és a jövőben is, ha lesz még folytatása ennek, akkor így fogom kiválasztani az embereket erre, hogy ha érzem rajtuk az őszinte változásra vágyakozást, vagy érzem, vagy az leírásából látom, hogy mi az, amiért keresi önmagát, akkor én annak az embernek tudok segíteni.
1: Mit tapasztaltál akkor, amikor megfordulnak, amikor meglátják magukat először?
2: Hát nekem is elképesztő izgalmas érzés.
1: Ezért ott könyvszökik ezen.
2: Mint az iskolapadban, az vizsga előtt kb. Nekem ugyanolyan izgalmas dolog ez az egész, hiszen én látom, meg én tudom és érzékelem is közben, hogy ez egy csodálatos változás, de hát ugye ő nem látja is, hogy ez nagyon izgalmas és nagyon-nagyon-nagyon jó érzés látni azt, ahogy örülnek igazán annak, amit látnak, és hogy ebbe kockázat is van, tehát hogy tudjuk, hogy felemelem a kendőt is, mi van, ha nem tetszik neki, és mi van, hogyha kiakad, és hogy ebben nagyon nagy rizikó is van, de 4 olyan átváltozást tettem föl, és ugye nem is vettem ki belőle egyet sem, mert hogy egyébként úgy döntöttem, hogy a negatív reakciót is fel fogom tenni, tehát mindenképpen ki fog kerülni az is, hogyha esetleg nem tetszik, de nem ez történt, úgyhogy 4 fantasztikus átalakulás lett, és mindenki nagyon boldog volt a végén, úgyhogy nagyon hálás volt mindenki.
1: A vendégem a mai műsorban Kocka Magyarország egyik legismertebb fodrásza, akit a jótékonysági akcióiról már megismerhettünk, hogy azokkal kapcsolatban ugye ott van például a Random Shooting Day többek között. Most egy új projekt kapcsán, a Change Yourself kapcsán beszélgetünk, és azzal folytatjuk majd, hogy mennyire kell egy fodrásznak, tulajdonképpen pszichológusnak lennie ahhoz, hogy lássa azt az új képet, azt az új egyéniséget, aki később megjelenik majd a kész új frizurával, sminkben, ruhában, a tükörben. Ezzel folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Change Yourself az új projekt neve, amibe belevágott Kocka másodmagával. Ő Magyarország egyik legismertebb fodrásza, már többször találkoztunk itt vele a Mannán a Random Shooting Day projekttel, de most Dévényi Kati sminkessel, Volmut Krisztián fotóssal és Balogh Judit stylisttal együtt indult neki ennek a projektnek, és természetesen, ami nagyon fontos, ahol abba hagytuk az imént a beszélgetést, az az, hogy mennyire kell jó pszichológusnak lenni, mennyire kell tudni belelátni az illető hölgybe, a személyiségébe, annak a fodrásznak, stylistnak, sminkesnek, fotósnak, aki elkészíti ezt az új egyéniséget, mert nekem meggyőződésem, hogy itt egy új egyéniség készül el. Szóval hogyan
2: tudtok... Egy magabiztosabb egyéniség.
1: Igen,
2: igen. Egy magabiztos nő.
1: Hogyan? Mi van nektek, ami ezt látja? Honnan látod azt? Mert én tudom, hogy te az első pillanatban látod a frizurát, hogy hogy kell kinéznie. Tudom, hogy a Kati látja, hogy milyen sminkel. Biztos vagyok benne, hogy a Krisztián látja, hogy hogy akarja fotózni, hogy a Judit azonnal tudja, hogy milyen ruha illik hozzá. Hogyan?
2: Én nekem meggyőződésem, hogy erre születni kell.
1: Tehát, igen, ez egy adottság, ez kétségtelen.
2: Ez adottság, és hogy tényleg három olyan szakival kezdtem el dolgozni, akik a saját területeim belül zseniálisan profik, tehát hogy ez zsigerből jön nekik, úgyhogy ez csak így tudom neked megmagyarázni, és azért választottam őket, mert tudtam, hogy ők lesznek erre a legjobbak erre a feladatra. Igazándiból tudod jó, hogy nagyon sok sminkes, nagyon sok fotós, nagyon sok stylistot ismerek, de amikor így átgondoltam ezt, hogy kikkel fogunk dolgozni, és hogy milyen területen kell a szakmaiság, akkor egyértelműen ezek a nevek jutottak eszembe, és még egy nagyon fontos info, hogy aki összevágja nekem ezeket a videókat, ő is egy ugye a csapatunk tagja, az ő Szivák Zsoltinak hívják, hogy nagyon hálás vagyok neki, mert elképesztően ügyesen egy nagyon fiatal srác, ő pontosan tudja, hogy mit, hogyan, hol kell megvágni ahhoz, hogy jó legyen, hogy az egésznek legyen egy tök jó húzása, hogy mennyi idő kell egy ilyen videóra is, hogy mennyi ideig nézik meg, és mennyit nem. Tehát nagyon profi látja ezt, hogy neki is nagyon hálás vagyok ezért. És visszatérve a kérdésedre, egyébként ez egy olyan szituáció, mint amikor teljesen idegenül belép a fodrászatba egy ember, és akkor hogy hirtelen össze kell kapcsolódni, és látnod kell azt, hogy mire vágyik, és hogy mit szeretne. És ez persze, ez technikailag ez nem mindig megoldható, viszont, hogyha egy pár szót elkezdesz beszélgetni az emberrel, kicsit megtudod, hogy ki ő, mit csinál, mik a hétköznapjai, az egész válaszolási stílusából, konkrétan a történeteiből, a megnyilásaiból, tehát hogy mennyire nyílik meg neked, abból azért nagyon sok mindent le lehet venni, és én ugye ezt csináltam itt is, hogy ugye már az e-maillel, hogy megkértem, hogy egy picit engedjen be az ő kis világába azzal, hogy leírja, hogy mi az, amiért szeretne változni. Ez már egy lépcsőfok, és aztán utána jön a következő, amikor megérkezik hozzám egy ismeretlen ember, aki esetleg mondjuk csak a neten látott, hogy a neten követett, és hogy mennyire tudunk összekapcsolódni, és nagyon érdekes egyébként, hogy olyan emberek követnek engem, akikkel tudok kapcsolódni. Tehát aki most ez a négy ember tök idegenül belépett hozzám, azzal abszolút azonnal tudtunk kapcsolódni, és az a bizalom, ami felém irányult, azzal, hogy megnyílt felém, és elmondott magáról dolgokat, azzal engem segített abban, hogy kialakítsam róla egy képet, amivel ki tudom alakítani neki a megfelelő frizurát is. Hogy hogyan szokta hordani, hogy mennyit foglalkozik a frizurájával, hogy van-e ideje arra, hogy beszárítgassa, és azok nekem mind információk arra, hogy nekem milyen irányba kell elindulnom, és ez nagy segítség abban, hogy a végleges az új karakterét meg tudjam valósítani. És hogyha lehet elmondanom ezt a történetet, akkor az egyik ilyen szereplőnél például ő nagyon szeretett volna szőke hajat, ugye fekete hajjal érkezett, és szőke hajat szeretett volna, és miközben beszélgettünk, és így megismertem a személyiségét, akközben változtattam meg a véleményemet, és azt mondtam, hogy nem szőkére fogom befesteni, hanem vörösre, amit ugye vele nem közöltem, csak én magamban döntöttem el, hogy ő nem szőke karakter, hanem egy vöröses, tüzes, vagány nő, és vörösre festettem be a haját, és ugye ez a változtatás is nagyon jól sült el, mert egyszerűen tényleg érezhetően a fehér bőréhez, a világos kék személyhez egyszerűen annyira ütött ez a vörös szín, hogy hogy nagyon jók voltak a megérzéseim, de megint annak volt a megköszönhető, hogy beszélgettem vele, és a habitusából rájöttem, hogy ő nem egy ilyen tipikus szőke karakter.
1: Mit ad neked ez? Mert az biztos, hogy feltölti az embert, az, hogy egy új, tudom, hogy egy kicsit talentvúzon hangzik, de hogy mégiscsak egy új életet ad, vagy egy új irányt egy nő.
2: Nem túlzás ez, Petruc, ez nem túlzás. Én azt gondolom, hogy ezzel nagyon is új életet és egy új karaktert lehet adni. Nem véletlenül van az, hogy a nők sokszor egy ilyen szakítás után, vagy bármilyen csalódás után azonnal egy ilyen változtatásra adják a fejüket, hogy hát ha ezzel indul egy valamilyen új lüktetés, és el is szokott indulni. De nekem azt adja ez, hogy tudod, hogy én az a típusú ember vagyok, hogy nem szeretek megállni, meg szeretek mindig csinálni valamit.
1: Meg nagyon szeretsz adni, igen.
2: Igen, nagyon szeretek adni, és hogy nagyon-nagyon szeretek olyan szituációban lenni, ahol kicsit mozog az agyam, ahhoz kicsit tudok mindig megújulni, és hogy ez nekem nagyon fontos. És hogy ez a projekt is azt adja nekem, hogy egy újabb kihívás, egy újabb feladat, egy újabb olyan dolog, amit szeretnék, ha lehetne még sokáig csinálni. Azért mondom mindig így, hogy ha lehetne, meg nem tudom, hogy folytatódik-e, mert most jelen pillanatban ahhoz, hogy folytatódjon, támogatók kell találnunk, mert ez az egész most csak egy ilyen promó volt, ez a 4 videó, ez egy ilyen pilot-szerű valaminek készítettük el, hogy megnézzük, hogy van-e rá igény, hogy tetszik-e, hogy szeretik az emberek. És nagyon szeretném úgy megcsinálni, hogy továbbra is ingyenesre szeretném megtartani a résztvevőknek, akik ilyen változásra vágynak, és egy szponzort szeretnék mögé találni, aki a mi munkánkat kifizeti, és akkor ezt tudnánk folytatni az idők végezetéig. Akinek erre szüksége van, az tudna jönni hozzánk. És nem beszélve arról, amit még ugye nem mondtunk, hogy én férfiakra is szeretnék segíteni ebben, tehát hogy ilyen jellegű átváltozásban férfiakat is szeretnék majd bevonzani erre a projektre.
1: No, kedves Manna hallgatók, akkor íme itt van a feladat és a lehetőség, hogy újra jót tegyünk másokkal, és segíthessünk, úgyhogy aki hallja, adja át, vagy aki abban a helyzetben van, hogy tudja támogatni a Change Yourself projektet, hát nosza, ne szégyelje felkeresni az oldalt, tehát így Change Yourself, így angolosan kell megkeresni Change Yourself. A Facebookon ott megvan az az e-mail cím is, ahol jelentkezni lehet, és ott vannak a videók is, amiket egyébként most a Manna honlapján is meg lehet nézni. Kocek, hajrá, nagyon drukkolunk neked, és aztán majd a Random Shooting Day kiállításról is, amikor majd eljön, vagy a projektről újra beszélgessünk. A műsor vendége volt ma Kocka, Magyarország egyik legismertebb fodrásza, a Random Shooting Day projekt, illetve most már a Change Yourself segítő projekt, átváltoztató projektnek a megálmodója és életre hívója. Úgyhogy aki szeretne jelentkezni, az a Facebook oldalon megteheti Change Yourself, ezt a profilt kell keresni. Kocek, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és köszönjük, amit csinálsz.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget, és várjuk a támogatókat, úgyhogy jelentkezzetek, ha tudtok. Köszönjük, sziasztok!
1: Mi köszönjük nektek, tehát akkor még egyszer Change Yourself projekt, a Facebookon meg lehet találni az oldalt, és most itt a Manna honlapján is meg lehet nézni a videókat, és akkor már ott rá lehet találni az oldalra, és ott van az e-mail cím, ahol jelentkezni lehet. Azért, hogy az ember egy új külsőt kapjon, és elinduljon egy új élet és egy új személyiség felé.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Miért fontos az U-vitamin, és mivel tudja segíteni a szervezetünket, egészségünket, a szépségünket? Az U-vitamin valójában nem vitamin, hanem egy aminosav származék, a metionin aktivált formája, de a régi neve máig fennmaradt. Egy vízoldékony vegyületről beszélünk, amelyet a szervezetünk nem képes eltárolni. A nevi, az angol fekély szó tulajdonképpen első betűjét jelöli, utalva a fekély ellenes hatására. Miért van rá szükség? Hát elsősorban az épp nyálkahártya fenntartásában játszik fontos szerepet, segít helyreállítani a gyomor és a bélrendszer károsodott nyálkahártyáját, emellett pedig erős gyulladós csökkentő hatással bír, a hiánya pedig kedvez a bőrön megjelenő és az emésztőrendszeri fekélyek kialakulásának, csökken az emésztés hatékonysága, a hiányában pedig erősen gyengülhet az immunrendszer. Miben található meg az U-vitamin, amire ugye azért is nagyon nagy szükségünk van, mert hogyha a bélrendszerünk rendben van, akkor pontosan jól tudjuk, hogy a bélagytenge is rendben van, és akkor, hogyha ott nincsenek méreganyagok, akkor a bőrünk is, a szépségünk, a súlyunk, a külsőnk, az mind sokkal egészségesebb és sokkal szebb is. Szóval U-vitamin a nyers kelkáposztában fordul elő nagyobb mennyiségben, de megtalálható a paradicsomban, a retekben, a banánban, petrezselyem, spárga, sőt a család levelében is. Főzés hatására elveszti a hatékonyságát, ezért elsősorban a nyers növények és azok préselt leve tartalmas sok U-vitamint, ezért is használják olyan nagy előszeretettel a kelkáposztát, főleg azt a haragos zöld kelkáposztát a zöld turmixokba. Tabletta formájában orvosi receptre váltható ki, és bár toxicitása, azaz mérgező hatása nem ismert, mégis a szedése orvosi ellenőrzés mellett ajánlott. Mit tud még az U-vitamin? Külső gyulladásokra is gyógyír lehet ez a vitamin, úgyhogy így aztán alkalmazható például belső és külső fekélyekre egyaránt. Ez a vitamin megtámogatja a szervezet méregtelenítő folyamatait, a legyengült szervezetet felerősíti és az immunrendszert erősíti. Az U-vitamin a kezdeti cukorbetegségre és a hasnyálmirigy gyulladása is kedvezően hat, mindemellett a nyálkahártyák védelmét és annak a regenerációját is biztosítja. Például képes megóvni a bél és a gyomor nyálkahártyájának az egészségét, ahogyan erről már ugye az imént beszéltünk, és ez nagyon-nagyon fontos, egy csomó más egészségügyi és szépség folyamat lejátszódásában, egészséges lefolyásában. Az U-vitamin fogyasztása javasolt például műtétek előtt és után, az esetleges gyulladások megelőzése céljából, de a sejtregeneráció miatt is érdemes ezt a vitamint előtérbe helyezni. Ez a vitamin a szöveti sérülések gyógyulási idejét is képes lecsökkenteni. Nagy szerepe van a hematómák, a körömágybetegségek és a kelések enyhítésében is. Egyes kutatások arra világítottak rá, hogy csökkenti a függőséget, kivált kép, ha alkohol vagy kábítószer függőségről van szó. Megtalálható tehát, ahogy mondtam, a paradicsomban, a petrezselyemben, a retekben, a káposztában, a spárgában, a csalánlevélben, sárgarépában és a banánban, de a kelkáposzta az igazi adóász. Hogyha a szervezetünkben nincs elegendő ebből a vitaminból, akkor akár gyomor vagy nyombélfekéllyel is számolni kell. Amennyiben a bélrendszer gyulladásban van, vagy elfekélyesedik, akkor az immunrendszerünk is legyengülhet, ezáltal a méreganyagok is könnyedén elszaporodhatnak a szervezetben, illetve a sejtek sem lesznek képesek a megfelelő regenerációra. Az U-vitamin pótlása, fogyasztása csak orvosi felügyelet mellett használható, a patikában kapszula, illetve tabletta formájában.

0: elérhető, de csak vényköteles formában. Kúraszerűen szokták javasolni a fogyasztását, ilyenkor egy hónapon keresztül minden nap szükséges fogyasztani, és ezt évente 3 vagy akár 4 alkalommal megismételni. De, hogyha normális mennyiségben szeretnénk természetes úton bejuttatni, és biztosítani azt a szervezetünknek, hogy amennyi U-vitaminra szüksége van, azt be tudja építeni, és fel tudja használni a bevitt táplálékból, akkor a felsorolt élelmiszerek és közülük is a kelkáposzta nyersen, az adóász, tehát zöld turmix. Banánnal, kelkáposztával, spenóttal, tiszta vízzel, ez a legjobb, vagy egy kis növényi tejjel, szuper jó. Minden nap 1-2 deci, és meg is vagyunk.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként. Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk. Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük, az írisz is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom körülbelül 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély-lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos kellemes idő várható. 22 éve csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz. Megtalálták Senki tanár úr eltűnt Oscar szobrát. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A Tisza kormány legfontosabb feladata az ország rendbetétele, az uniós források hazahozatala, a gazdaság beindítása, az állami közszolgáltatások fejlesztése.